0: adatokat hamarosan közlik. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdésről. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasút vonalon 2023-ban az előző miniszter állítatta le a személyszállítást. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet. Borult időre záporokra és viharos széllel kísér zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Magasra emelte a terrorkészültség szintjét Németország. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. A kormány fő közösségi oldalán azt írta, hogy július 20-ától megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, és ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter kiemelte, hogy a módosítás az alkotmánybíróság felszabadítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, valamint a képviselők megbízatásának 12 évben korlátozását is tartalmazza. Hozzátette, ezzel visszaadják annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait szolgálhatja. Ezt az Orbán rendszer megpróbálta elvenni a magyaroktól, tette hozzá.

0: Készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Továbbra is csaknem 17000 sérültről tudni. Venezuelát június 24-én két erős földmozgás rázta meg egymás után. Eddig 1331 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csaknem 860 épület megrongálódott, több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Sulyog Tamás, megszűnik az államfői megbízatása. Olcsó jeggyel indul újra a vonatközlekedés a

0: állam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén távolítottak el. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdésről. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasút vonalon 2023-ban az előző miniszter állítatta le a személyszállítást. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet. Borult időre záporokra és viharos széllel kísér zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: magasra emelte a terrorkészültség szintjét Németország. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. A kormány fő közösségi oldalán azt írta, hogy július 20-ától megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, és ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter kiemelte, hogy a módosítás az alkotmánybíróság felszabadítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, valamint a képviselők megbízatásának 12 évben korlátozását is tartalmazza. Hozzátette, ezzel visszaadják annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait szolgálhatja. Ezt az Orbán rendszer megpróbálta elvenni a magyaroktól, tette hozzá. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció pedig úgy fogalmazott, Sólyog Tamás a tízás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. Hozzátették, hogy a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni, még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek, emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Továbbra is csaknem 17000 sérültről tudni. Venezuelát június 24-én két erős földmozgás rázta meg egymás után. Eddig 1331 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csaknem 860 épület megrongálódott, több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Tárgyalna a bérekről az IKEA. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is

0: Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenc. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változékony idő várható. Sülyog Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Újabb vámokat helyezett kilátásba Kanada ellen Donald Trump. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sülyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sülyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hellerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások, fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A TUFM hírei.
5: Változékony idő várható. Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét iráni célpontokat támadta a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot érintettek. Közben az amerikai külügyminiszter óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentterzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apácai gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el, a műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett, maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt. Hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmi országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben! A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen!
3: Ez volt a reklám!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 ezer forint közvetett költséget jelent a társadalomban. Érintettenként Magyarországon, ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítmény romlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érinti, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe. Kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változékony idő várható a következő napokban. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok a Budapest-Záhony vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat a legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nagyon erős UVB-sugárzás lesz ma a déli ország részben. 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Délután 27-33, késő este 18-26

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekes tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik, ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózaibb, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátor teknős találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátor teknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonöszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent, az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet, ami egyébként a méretét illeti, az aligátor teknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátor teknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kihallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világőrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták, a lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Niña eseménynek a kialakulását. Ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös, 16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények az szerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompítani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely Föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát. Az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. Kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében, az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kínjukban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrucó Kornél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrzébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrucó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
10: Ez a Zamat.
9: Zamat!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már is indul a zamat. És ma gasztromagazinunkban egy olyan alapanyagot fogunk használni, amit én a magam részéről nagyon szeretek, és nagyon gyakran készítek belőle ételeket, különösen nyáron, hiszen ilyenkor van igazán szezonja, egyszerűen nem telhet el úgy nyár, hogy ne próbálnék ki legalább 10 féle vadonatúj cukkinis receptet. És hát az igazság az, hogy gondolkodtam azon, hogy most megint vegyük elő a cukkinit, de hát az elmúlt hetekben olyan finomságokat próbáltam ki ebből a zöldségből, amelyeket mindenképpen szeretnék Önökkel megosztani. Az abszolút kedvencem egyébként a jutúróval töltött cukkini volt, természetesen ennek a receptjét is elhoztam Önöknek. Szóval a cukkini lesz a mai alapanyagunk. Bízom benne, hogy előkészítették már a jegyzetfüzeteket, mert hamarosan hozom a recepteket, úgyhogy kötény fel és irány a konyha.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

Ez a Trio FM és a Jássák kedvencei közt önök a Zamatot hallgatják. Ugye ma, ahogy azt már néhány perccel ezelőtt elárultam, a cukkini lesz az alapanyagunk. Ez viszonylag fiatal zöldségnek számít, hiszen alig 20-25 évvel ezelőtt kezdtünk el úgy igazán megismerkedni vele, bár Guatemala, Mexikó területén már több száz évvel ezelőtt is fogyasztották. Kolumbusz Kristófnak köszönhetően került Európába, de valamiért nem lett olyan népszerű, mint mondjuk a krumpli vagy a kukorica. Talán Olaszországban kezdték először termeszteni, hazánkban a 70-es évek vége felé jelent meg. A növény fő szezonja májustól októberig tart, de az üvegházi termesztésnek és a kiterjedt importnak köszönhetően gyakorlatilag az év bármely szakaszában frissen juthatunk hozzá, és hát a helyzet az, hogy évről évre egyre népszerűbb. Ami nyilván annak is köszönhető, hogy kellemes, friss és alapvetően semleges íze van, úgyhogy akár desszert készítéséhez is felhasználhatjuk. Erre is hoztam ma önöknek példát. Remekül fűszerezhető és nagyon egészséges. 95% a víz a cukkininek, tehát remekül pótolja a szervezet víz szükségletét. Rengeteg ásványi anyag van benne, többek között kalcium, magnézium, kálium, de rezet, foszfort, cinket és mangánt is tartalmaz. A vitaminok közül pedig nagy mennyiségben található meg benne az A, a B1, B2, B6, B9 vitamin, és természetesen a C vitamin is, ami ugye hőre érzékeny, tehát főzés-sütés során ennek jó része eltűnik a zöldségből. A cukkini akár húspótlóként is kiváló, vagy esetenként a tésztát is helyettesíthetjük vele, tehát készíthetünk belőle tésztaételeket teljesen gluténmentesen. Erre is hoztam ma példát önöknek. A többi tökfélével ellentétben ennek a zöldségnek fogyasztható a héja, sőt, a magja is, sőt, még akár a virágját is megehetjük. A szép sárga virágot palacsinta tésztába forgatva kell kisütni, és már lehet is fogyasztani. De magát a cukkinit is főzhetjük, süthetjük, tölthetjük, rakhatjuk, ránthatjuk, lehet főszereplője az ételünknek, de mellékszereplőként is kiválóan teljesít. Fiatal, zsenge korában akár nyersen is fogyasztható, például salátákban. Amit érdemes még tudni róla, hogy remekül fogyasztható, úgyhogy ha bejön az idei cukkini szezon, akkor nyugodtan szerezzenek be belőle nagyobb mennyiséget, azonban mielőtt eltesszük a fagyasztóba, érdemes feldarabolni és úgy eltenni, vagy akár bepanírozva a mélyhűtőbe tenni. Így csak kivesszük, kisütjük és már ehetjük is. De fagyasztás nélkül is hűvös, száraz helyen akár hónapokig eláll. Viszont, hogyha így szeretnék eltenni a cukkinit, akár a spájzba, akár a pincébe, érdemes a szárcsonkot egy kis viasszal bekenni. És hát jó hír azoknak, akiknek nincsen kertjük, de van kis teraszuk, erkélyük, hogy a cukkini, akár csak a koktélparadicsom vagy a fűszernövények, remekül érzi magát a balkonládában is. Csak az öntözésre és az elegendő napfényre kell odafigyelni, és hát persze sok földet kell biztosítanunk, egy 20-30 literes edényt szálljunk rá, hogyha cukkinit szeretnénk a teraszon erkélyen termeszteni. Nagyon vízigényes, ajánlott folyamatosan nedvesen tartani a földjét, és rendkívüli a fény igénye is. Napi 6-8 óra közvetlen fényre van szüksége, szóval fény és víz ezek nélkül nem lesz termés. No és hogyha van elég termésünk, akkor itt a Zamatban már is megnézzük, hogy mihez kezdjünk velük, de a receptek előtt zenélünk egyet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítés.

Önök az Amatot hallgatják, és itt a Trio FM-en gasztromagazinunkban ma a cukkinivel foglalkozunk. Rengeteg egyszerű recepttel készültem mára, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kikészítették már a jegyzetfüzeteket, mert érdemes gyors skicceket készíteni ezekről a finomságokról. A cukkini egy igazán univerzálisan felhasználható alapanyag, tehát előételtől a levesen keresztül a főzeléken át, a főételig, sőt a desszertig bármit készíthetünk belőle. Ehetjük reggel, délben, este, sőt akár éjszaka is, mert hogy önmagában alacsony a kalóriatartalma, és ahogy azt már korábban is mondtam, jó sütve, jó főzve, jó nyersen, csak a fűszereket kell mindig pontosan eltalálni. A cukkini egyébként nagyon sok fűszerrel van jó barátságban, különösen a mediterránabb fűszereket szereti nagyon, a bazsalikom, az oregano, a kakukkfű mind nagyon jól áll neki, de a fokhagymával, kaporral is ki van békülve, a bors pedig egyenesen kötelező fűszere. No, először készítünk belőle egy jó kis cukkini krémlevest, nagyon sok verziója van a cukkini krémlevesnek, attól függően, hogy mivel fűszerezzük. Én most egy tejszínes bazsalikomos változatot hoztam önöknek, amihez két közepes cukkinire van szükségünk, valamint kell nekünk egy kis vaj, egy közepes vörös hagyma, két gereszt fokhagyma, só, bors, ízlés szerint, szerecsendió, éppen csak egy kis hegynyi, fél liternyi zöldség alaplé, 6 levél friss bazsalikom, vagy egy jó nagy tejáskanálnyi szárított és 2 deci főző tejszín. A cukkiniket először is felkarikázzuk, olyan 2 ujjnyi vastagságúra szeljük az egészet, igazából nem is muszáj megpucolni, de akár meg is pucolhatjuk. A lényeg, hogy jó alaposan mossuk meg a zöldséget, mielőtt felkarikázzuk. A vöröshagymát ugyancsak megpucoljuk, apróra szeljük és egy kevés vajon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a fokhagymát, és amint megérezzük a fokhagyma illatát, azonnal tesszük is bele a cukkinit, és néhány percig együtt pároljuk. Ezután fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval, majd felöntjük a zöldség alaplével is. Így főzzük 10 percig. Ezután tesszük bele a bazsalikomot, de csak akkor, hogyha friss bazsalikomot használunk. Hogyha szárított bazsalikommal szeretnénk ezt a levest fűszerezni, akkor azt már a legelején a cukkinival együtt adjuk hozzá az ételnek. Ugye a szárított fűszereknek mindig egy picit több idő kell, hogy elengedjék az aromájukat, míg a friss fűszer erre azonnal képes. Egyet rottyantunk rajta, majd levesszük a tűzről, és átmegyünk rajta egy botmixerrel. Én, hogy tökéletesebb legyen a végeredmény, mindig úgy szoktam csinálni, hogy leszűröm a levest, és csak a zöldséget turmixolom össze nagyon alaposan, majd visszaöntöm a levet a zöldségpürére, visszateszem a lábast a tűzre, és jó alaposan, jellemzően habverővel összekeverem a levest, ezután hozzáöntjük a 2 deci főzőtejszínt, azzal is összekeverjük, egy picit még melegítjük, de nem hagyjuk, hogy felforjon, ugye tejszínnel soha nem forralunk ételt, és már kész is a tejszínes bazsalikomos cukkini krémleves. Már lehet is tálalni, forrón is nagyon jó, de hidegen is. Így is, úgy is, próbálják ki. És hogyha szeretnének bele valamilyen levesbetétet, akkor nyugodtan kipróbálhatják pirított kenyérkockával, mozzarella golyóval, vagy akár szezámmaggal, vagy vékonyra szelt pirított cukkini chipszel. Váljék kedves egészségükre!

97.7 Trio FM mellettet szól, és önök az Amatot hallgatják. Már is repülünk tovább a receptekkel, mert nagyon-nagyon sok ötlettel készültem. Nagy kedvenc ételem, ezt néhány évvel ezelőtt fedeztem fel, de azóta minden nyáron elkészítem, a krémes cukkini risotto, ami önmagában is egy kiváló étel, de nyugodtan lehet akár valamilyen feltétet is készíteni hozzá. Borzasztó egyszerű az elkészítése, mint ahogy a risottói általában, csupán türelmet igényel, ami egy forró nyári napon a konyhában nem igazán jellemző ránk, de azért érdemes erőt venni magunkon és ezzel a finomsággal megpróbálkozni, mert higgyék el, nagyon megéri. Először is risotto rizsre van hozzá szükségünk, 30 dekát fogunk belőle használni. Kell egy közepes cukkini, egy közepes fej vöröshagyma, két gereszt fokhagyma, egy deci száraz fehérbor és egy liter zöldség alaplé. Ezek adják meg a testét a risottónak, az ízét pedig a parmezán sajt, a só, a bors, a petrezselyem, a kakukkfű és a citromhéj, illetve még szükségünk lesz vajra és két evőkanálnyi olívaolajra. Megmossuk a cukkinit, majd lereszteljük. Lehet akár nagy lyukú reszelőn leresztelni, én ehhez az ételhez az uborkagyalút szoktam használni, tehát nagyon vékony karikára szelem a cukkinit. Mellette pedig felaprítjuk a hagymát és a fokhagymát is. Egy nagy serpenyőben megmelegítjük az egy evőkanálnyi vajat a két evőkanálnyi olívaolajjal, majd beledobjuk a hagymát és alacsony hőfokon üvegesre pároljuk. Mehet hozzá az összezúzott fokhagyma, egyet keverünk rajta, és már öntjük is bele a rizst, jól átkavarjuk, és 1-2 percig így pirítjuk, amíg a szemek fényesek nem lesznek. Ezután öntjük hozzá mindössze 1 deci száraz fehérbort, és addig kavargatjuk, amíg a rizszemek teljesen be nem szívják a bort, majd ezután fűszerezzük sóval, borssal, kakukkfűvel, és tesszük hozzá a cukkinit. Megint csak jó alaposan összekeverjük, és jöhet az alaplé, hogy az alaplevet a risottóhoz mindig fokozatosan, lassan, apránként adagoljuk, mindig egy merőkanálnyi mennyiséget adunk hozzá, és folyamatosan kavargatjuk addig, amíg a rizs föl nem szívja az összes alaplevet, ezután jöhet a következő merőkanálnyi. Ez eltart egy jó ideig, ugye egy liternyi zöldségalaplevünk van, ezt kell szépen hozzáadagolni a risottóhoz. Közben észre fogjuk venni, teljesen mindegy, hogy hogy reszeltük le a cukkinit, hiszen a zöldség teljesen szét fog főni, mintha azt is magába szívná a rizs. Amikor az utolsó merőkanálnyi alaplevet is magába szívta az étel, akkor levesszük a tűzről, hozzákeverünk egy evőkanálnyi vajat, itt nagyon fontos, hogy véletlen sem margarint használjanak, tényleg vajat, és adjunk hozzá még 1-2 evőkanálnyi parmezánt, jól keverjük össze, hogyha szükséges, akkor még ilyenkor nyugodtan lehet sózni, borsozni, és ilyenkor mehet bele egy tejáskanálnyi citromhéj is, azt is jól belekeverjük, és már tálalható is a cukkin és risotto. Ahogy mondtam, így önmagában is fenséges, de készíthetnek mellé akár valamilyen feltétet, és én nagyon szeretem egyébként Holstein szelettel. Ugye ez egy ízlés szerint fűszerezett natur karaj szelet a tetején egy tükörtojással, szerintem pazarul illik a cukkin és risottohoz. Remélem, hogy kipróbálják ezt a finomságot is, nem fognak benne csalódni.

0: Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.
1: Ez a Trio FM, a Jársság Rádiója. A következő percekben fókuszban a közlekedés biztonság. György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadója kéri a figyelmüket. A nyári szünet beköszöntével különösen pontossá válik a közlekedés biztonság. A Hadnagy úr többek között a szabályos kerékpározásról, a rollerezésről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól azt meg fontos tanácsokat.
2: Újra itt a vakáció. Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni, tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés. A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos rollert. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy vízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáékhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
1: Ezeket a fontos szabályokat és óvintézkedéseket hallották György Tibor rendőrhadnagytól, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadójától. Köszönjük szépen!
0: Minden, ami jásság!
3: Minden, ami jásság!
0: Közéleti események és kulturális információk a Trio Mozaikban!
4: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's. A legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrzébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrocó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete. Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
10: Ez az!

0: Tét Trio FM mellettet szól, önök továbbra is a Zamatot hallgatják, én Kiskata vagyok. Ugye ma a cukkini a témánk, és a műsor legelején elárultam önöknek, hogy idén nyáron próbáltam ki először a jutóróval töltött cukkinit, és hát azonnal óriási kedvencem lett ez az étel, úgyhogy természetesen ennek a receptjét is szeretném önöknek megmutatni. Borzasztó egyszerű étel ez is, de amilyen egyszerű, olyan nagyszerű, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kipróbálják, és önök is szeretni fogják. 2 darab cukkinire van hozzá szükség. Közepes cukkinit választanak. Ne túl kicsit, de ne is túl nagyot. Ugye tölteni való cukkini mindig egy picit nagyobb, hát mivel most jutóróval fogjuk megtölteni, elég, hogyha csak közepes a cukkinink, a nagyobbakat inkább hússal töltsük meg. No, a cukkini mellett szükségünk van még természetesen sóra, borsra, egy fej lila hagymára, 4 gereszt fokhagymára, egy kápia paprikára, természetesen jutóróra, 25 dekára, mellé 15 deka rögös túró kell még, illetve egy tojás, némi zsemlemorzsa, fél csokor kapor és fél csokor petrezselyem. A jutórós töltött cukkinihez először is a cukkinit hosszában vágjuk félbe, ja persze először mossuk meg, és csak aztán vágjuk félbe, a magházat pedig karalábévájó segítségével, vagy akár kanállal óvatosan kaparjuk ki, és tegyük félre, véletlen se dobjuk ki. A kivált cukkinikat megsózzuk, megborsozzuk, félre rakjuk, amíg összeállítjuk a tölteléket. Egy keverőtálba tesszük a finomra vágott lilahagymát, hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát, az apró kockákra vágott kápia paprikát, a tojást, a jutúrót, a túrót, a zsemlemorzsát, a finomra vágott kaprot és petrezselymet, végül mehet hozzá az aprított kikapart cukkini bél is. Csak ennek előtte egy kicsit nyomkodjuk ki a levét, jó alaposan összekeverjük, és a masszát beletöltjük a cukkiniba, majd a cukkini csónakokat egy sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és betoljuk a sütőbe, ahol 25 perc alatt készre sütjük. A tetejére egyébként nyugodtan lehet sajtot reszelni, de anélkül is pazar lesz. Ennyi az egész. Fogyasszák egészséggel!
1: Zamat!
2: Ez a Zamat a Trio FM-en.
1: Kata a konyhában!

0: Ez a Trio FM, és itt a Zamatban cukkiniből varázsolunk ma finomságokat az asztalra. Jöjjön a következő recept. Ugye említettem önöknek a műsor elején, hogy a cukkini remekül használható a tészta ételekben, tészta helyettesítésére. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kipróbálták már a cukkini bolonyait. Ugye ez nem egy cukkinivel gazdagított bolonyai spagetti, hanem ebben az ételben a hosszú csíkokra felszelt cukkini helyettesíti a spagettit. De akár lazánnya is készíthető vele. Ebben az esetben is a cukkini lesz a tésztánk. De lássuk, mire van még szükségünk a két nagyobb cukkinin túl. Fél kiló darált hús kell, egy nagy fej vöröshagyma, csinálunk majd egy szofrittót egy nagy sárgarépából, három közepes szár halványító zellerből és három gereszt fokhagymából, emellett kell még egy 40 dekás konzervparadicsom hámozott, egy deci száraz fehérbor, 5 evőkanálnyi olívaolaj és fűszerek, bazsalikom, oregánó, kakukkfű, mehet bele lestján, természetesen só és bors ízlés szerint, valamint 25 deka mozzarella sajt, pizza mozzarellát használjanak, amit majd reszelve teszünk az étel tetejére, hogyha ez éppen nincsen kéznél, a trapista is tökéletesen megteszi, illetve még extra fűszerként és kiegészítőként 10 deka parmezánt is fogunk használni. Először is elkészítjük a szofrittót. Na de mi is ez a szofrittó? No hát a paradicsomos ragunknak tulajdonképpen ez lesz a fűszere. Az olasz ételekhez használt paradicsom szósznak mindig ez adja meg a zamatát, az alapja a hagyma, a sárgarépa és a halványító zeller, valamint a fokhagyma. Ezeket a zöldségeket lereszeljük egészen apróra, és nagyjából 2 evőkanálnyi olajon megpirítjuk őket 5-7 perc alatt. Amikor már kezd vakulni a színük, és érezzük a pirított zöldségek illatát, akkor elkészült a szofrittó, szedjük ki egy tányérba, és tegyük félre. Ugyanabban a serpenyőben, amiben ez az összesütött zöldség készült, megsütjük a húst is, úgyhogy tegyünk bele még 2 evőkanál olajat, majd mehet is bele a darált hús, és magas hőfokon pár percig pirítjuk a húst, ami, hogyha kifehéredett, már öntjük is hozzá az 1 deci száraz fehérbort, és pár perc összeforralás után hozzáadjuk a paradicsomkonzervet és a félretett szofrittót. Lehet még fűszerezni sóval, borssal, oregánóval, lestyánnal, kakukkfűvel, bazsalikommal, majd fedőt teszünk az edényünkre, és közepes hőfokon összefőzzük a ragút. Közben foglalkozunk a cukkinivel. Megmossuk, a végeit levágjuk, és hosszában vékony szeletekre vágjuk, ehhez is tökéletesen használható az uborkagyalú. Ugye ez lesz a tésztánk. Aztán összeállítjuk a lazanyét, egy tepsi alját kikenjük olívaolajjal, leteszünk egy réteget a cukkini lapokból, erre teszünk egy adagot a ragúból, majd reszelt sajttal megszórjuk a tetejét. Jöhet a következő réteg, cukkini, majd a paradicsomos húsos ragú, megint sajt, megint cukkini, megint ragú, megint sajt, addig rétegezzük, amíg meg nem telik az edényünk, vagy amíg el nem fogy az alapanyagunk. Ami fontos, hogy a tetejére mindenképpen sajt kerüljön, és már tolhatjuk is be a sütőbe, nem kell lefedni, így ahogy van, betoljuk az előmelegített sütőbe, és közepes hőfokon 30-40 percen keresztül sütjük. Ha letelt az idő, kivesszük, nagyon fontos, hogy hagyjuk pihenni 10 percig, és csak azután tálaljuk. Tökéletes, gluténmentes finomság. Ú, de megenném most.
1: Trio FM mellette szól.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Ez a Trio FM is közelít a zamat vége, pedig még rengeteg ötletem lenne cukkinivel, de hát majd jövőre is foglalkozunk ezzel az alapanyaggal, vagy egyszer csak eljön egy alkalom, amikor nem egy, de legalább négy adást szentelünk ennek a zöldségnek, mert tényleg annyi minden készíthető belőle, hogy az elmondhatatlan, ahogy azt korábban is említettem, akár desszert is, úgyhogy most sütünk belőle egy cukkinis mákos szeletet, ami egy igazán könnyű desszert lehet egy nyári ebéd után. 40 dekányi finom liszt, 40 dekányi mák, 40 dekányi cukor és 40 dekányi cukkini kell. A lisztet átszitáljuk, a mákot ledaráljuk, a cukrot kimérjük, a cukkinit pedig lereszeljük. Ezen felül kell még nekünk egy kávéskanálnyi só, egy csomag sütőpor, egy kávéskanál fahéj, egy citrom héja és két evőkanál citromlé, három darab tojás, két deci napraforgó olaj és másfél deci tej. A cukkinit először is lereszeljük héjastól, egy picit megsózzuk, de nem nyomkodjuk ki. Egy másik tálban összekeverjük a száraz alapanyagokat, a lisztet, mákot, cukrot, sót, sütőport, fahéjat. A tojásokat egy kicsit felverjük, és a többi nedves hozzávalóval együtt, tehát a citromhéjjal, citromlével, olajjal, tejjel a cukkinihez adjuk. Ezután az egészet összevegyítjük, de csak éppen hogy, nehogy túlkeverjük, pont mint hogyha muffint készítenénk. Aztán előveszünk egy tepsit, vagy akár tortaformát, beleöntjük a masszát, betoljuk az előmelegített sütőbe, és közepes hőfokot megsütjük. Nagyjából 30 perc elég, de tűpróbával mindenképpen ellenőrizzük, hogy átsült-e az édességünk. Hogyha kész, kivesszük, rácsra borítjuk, hagyjuk, hogy kihűljön, aztán felszeleteljük és elfogyasztjuk jó étvágyjal. Hogyha szeretnének hozzá valamilyen krémet is készíteni, akkor én citromos krémet ajánlok, de anélkül is nagyszerű. Váljék kedves egészségükre!
1: Trio FM. Mellette szól.

0: Mellettet szól, és ennyi fért a mai gasztromagazinunkba, úgyhogy mára búcsúzik az amat. Ugye ma a cukkinivel foglalkoztunk, rengeteg minden készíthető még ebből az alapanyagból. Nekem nagyon nagy kedvencem, és ezt is gyakran készítem. A cukkini tócsni, vagy úgyhogy csak cukkinit használok hozzá, vagy keverem répával, krumplival, de nagyon szeretem a rakott változatát, illetve a sajtos cukkini golyókat, hát ez is valami mesés találmány. Ennél a lereszelt cukkinit tojással, sajttal, egy kis fokhagymával, sóval, borssal kell összegyúrni, megforgatni lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába és így kisütni, fú, az is valami fantasztikusan finom, de hát ott van még a cukkinis lecsó, a cukkinis saláták, vagy éppen a cukkiniből készült joghurtos krém, vagy hát ha már grill szezon van, hát ez a zöldség is megsüthető a grillen, az is ellenállhatatlan. Készítsenek minél több finomságot cukkiniből, és jövő héten is tartsanak velem. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel az elkészült ételekhez. Jó étvágyat, és persze további kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra.
1: Mellette. Mellette. Prio FM.

0: Trió Mozaik, a hétvégi információforrás.
1: Augusztus végén is van már egy remek ajánlatom, augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal, mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukac@jaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő méhcsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyűzenei előadások is. Emellett mézeskarás díszítési bemutató, népművészeti kirakodóvásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Jászapátin megnyílt a 29. Jak Jászapáti Alkotóhét kiállítása. A Vágópálhely történeti gyűjteményben az István király út 23 szám alatt látható tárlaton fiatal alkotók munkáit csodálhatják meg az érdeklődők. A kiállítást Majtén Judit művésztanár nyitotta meg, a fiatal tehetségeket pedig olyan neves oktatók segítették, mint Deli Julianna, Jámbor Mihály Mónika, Nagyné Koncz Éva, Szabari Zoltán, valamint maga a megnyitó művésztanárnő is. A különleges alkotásokat bemutató tárlat egészen augusztus 28-áig tekinthető meg. Pontos információ, hogy a látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges az 57-952-650-es telefonszámon. Egy különleges kisfilm készítő pályázat indult, mutasd be a Nagy Itt címmel, kifejezetten 7-12. Évfolyamos diákok számára. A feladat, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti időtartamú kisfilmet vagy interjút egy idős ismerősükkel, legyen az egy nagyszülő, egy rokon vagy akár a szomszéd, amelyben bemutatják az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy különleges történetét. A legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, ráadásul a kiválasztott műveket bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban is októberben. Jelentkezni a balla.andreakukac@jaszkerület.hu e-mail címen lehet, a jelentkezési határidő pedig szeptember 1-e. Biztatom a fiatalokat, hogy ragadjanak kamerát és mutassák be a környezetükben élő szépkorúak történeteit.
0: Friss jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től.
2: 97.7 Trió FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő várható a következő napokban. Az Országos Diáktanács tagjaival találkozott az oktatási és gyermekügyi miniszter. Leállt a Facebook webes felülete. A mobilos alkalmazás továbbra is működik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a kiérkező tűzoltók tüzet már nem észleltek, az épületet átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták. A ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete. Egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most.
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jassák kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változékony idő várható a következő napokban. A Dunából mentette ki egy középkorú nőt hajnalban Budapesten. Leállt a Facebookos webes felület, a mobilos alkalmazás továbbra is működik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diák Tanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes, segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízijárműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát, végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kV-os felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető. Egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: tonight or 55 years down the road.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
7: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ma még több felé enyhíti a hőséget záporzivatar. Éjféltől szűnik meg Súlyog Tamás megbízatása, Forsthoffer Ágnes az ideiglenes államfő. Mundruczó Kornél kapta a Palicsi Filmfesztivál életműdíját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, hogy Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte. Nem látta-e méltón a feladatát. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit, elmondta. Kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, hogy a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéni, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Aranyezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egyhetes megmérettetésen 92 ország több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a Budapesti Elde Apácai Csere János Gimnázium, valamint a Győri Cucor Gergely Gimnázium tanulója. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, de a rendőrség elfogta. A 25 kilovoltos felső vezeték miatt életveszélyes a vonatok tetejére mászni. A Dunából mentette ki egy nőt hajnalban Budapesten, a folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes, segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt, sikerült az újraélesztése és kórházba vitték. Délután záporok, zivatarok várhatók viharos széllel. Jelenleg északnyugaton és a keleti határszélen több járásban riasztás érvényes a várható viharok miatt. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Ma még több felé enyhíti a hőséget záporzivatar. Éjféltől Forsthofer Ágnes az ideiglenes államfő. Közös VB döntő nézésre hívott mindenkit a kormányfő. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Holnaptól ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály visszaállítja a korábban fideszes parlamenti többség által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról. Másokból szűnik meg Hende Csaba megbízatása, ugyanis egy korábbi jogszabály szerint nem lehet alkotmánybíró az, aki országgyűlési képviselő választáson már nem választható. Mivel az alaptörvény 17. módosítása 12 évben korlátozza a parlamenti képviselői ciklust, Hende Csaba már nem indulhatna választáson. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Posfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az ESNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre, a Szabadság térre. Délután záporok, zivatarok várhatók viharos széllel, jelenleg északnyugaton és a keleti határszélen több járásban riasztás érvényes a várható viharok miatt. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Zivatarzóna vonul át az országon. Polt Péter és négy alkotmánybíró megbízatása is megszűnik. Életműdíjat kapott Mundruczó Kornél a Palicsi Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további négy alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A belügyminisztere mellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemlén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon szerdáig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. Az invédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre, a Szabadság térre. Megérkezett az ivatarzóna nyugat felől, mely a késő esti órákig átvonul az ország felett. Jelenleg a Dunántúl és a középső ország rész északi tájaiban érvényben riasztás, a várható heves széllel kísért, záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütésre van kilátás, csupán a nyugati délnyugati tájakon lehet néhol záporzivatar. A szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, hogy Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, és nem látta el méltón a feladatát. Bolt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Bolt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Jövő hétre ígérték a kínai szakemberek a vonat befolyásoló rendszer szoftver hibáinak kijavítását, ezután lehet megkezdeni a személyszállítás tesztüzemmódját a Budapest-Belgrád vasútvonalon, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy amennyiben a próbajáratok tökéletesen közlekednek, akár szeptembertől megindulhat a személyszállítás. Hozzátette, hogy a biztonság továbbra is az elsődleges szempont. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítéséért az Európa Tanács főtitkára. Ellen Berszi a labdarúgó világbajnokság befejezése után arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. A mérkőzés a New York közelében lévő New Jersey stadionban lesz. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Nagy a kínálat a nyári balatoni táborokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, Sulyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, erről a közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott. Vitézi Dávid közölte, hogy a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonatbefolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, hogy a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést és magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, napközis programok ennél jóval olcsóbbak. A szakmai szervezet szerint, mivel sokféle tematikus tábor érhető el, egy-egy ilyen élmény befolyással lehet a gyerekek pályaválasztására, és felnőttként is szívesen térnek majd vissza a Balatonra. Késő esti nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó. Merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit sakknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Jogosítvány nélküli ámokfutót üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Bolt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Bolt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett, aláírta mások mellett Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit saknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északi részén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőköz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tímea a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és még mások mellett Rubik Ernő is. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét szombaton egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom is összeomlott, több százan vesztették el otthonaikat. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén, a tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. Elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagynia otthonát. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: és tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknős találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el. A műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett. Maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az egészségügyi világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt. Hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmi országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját, szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 ezer forint közvetett költséget jelent a társadalomban. Érintettenként Magyarországon, ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érint, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Nagy a kínálat a nyári balatoni táborokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, Sulyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, erről a közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott. Vitézi Dávid közölte, hogy a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonatbefolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, hogy a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírul a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést és magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, napközis programok ennél jóval olcsóbbak. A szakmai szervezet szerint, mivel sokféle tematikus tábor érhető el, egy-egy ilyen élmény befolyással lehet a gyerekek pályaválasztására, és felnőttként is szívesen térnek majd vissza a Balatonra. Késő esti nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekes tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik, ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózaibb, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátorteknőst találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátorteknősök tartása. Az idegenhonos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről. Mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonöszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsodabaúj Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A faj tartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent. Az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet, ami egyébként

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kihallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világőrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták, a lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Niña eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi, kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös, 16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények azt szerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompintani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely Föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: All right, come on. Let's do this. I'm not gonna...

0: Megyek aludni.
1: Mellette. Mellette. Rihu FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát, az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. Kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében, az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kínjukban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: senki sem bán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit sakknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Jogosítvány nélküli álmokfutót üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Holt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Holt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett, aláírta mások mellett Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit Saknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északi részén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőközestig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit Saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tímea a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Hulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, és még mások mellett Rubik Ernő is. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét szombaton egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom is összeomlott, több százan vesztették el otthonaikat. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén, a tűz már mint egy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. Elővigyázatosságból 20 faluban mint egy 800 embernek kellett elhagynia otthonát. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Nagy a kínálat a nyári balatoni táborokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, Sulyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, erről a közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott. Vitézi Dávid közölte, hogy a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonatbefolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, hogy a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírul a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést és magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, napközis programok ennél jóval olcsóbbak. A szakmai szervezet szerint, mivel sokféle tematikus tábor érhető el, egy-egy ilyen élmény befolyással lehet a gyerekek pályaválasztására, és felnőttként is szívesen térnek majd vissza a Balatonra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Melletted szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A
3: tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
2: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen?
3: Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád,
2: ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit saknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északi részén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőköz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tímea a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és még mások mellett Rubik Ernő is. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét szombaton egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom is összeomlott, több százan vesztették el otthonaikat. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén, a tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. Elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagynia otthonát. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

szerep, csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit saknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Jogosítvány nélküli ámokfutót üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy témája a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett, aláírta mások mellett Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubi Kernő. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.